Ni smiha ni. Ma ja se ne dan, zajno grem van. Dobra sam nokta, dobar je dan. Čista košulja,